akarok én az off-fight-ra. Mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dob hártya. Neked fapados a flow, ez meg top fight. Szarok én az off-fight-ra. Mindig ugatnak, ez dogfight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Base FM.
1: I going up.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd fóráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Pesten kívül is. Bézefem.hu.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Lada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, mindegy, csak repzene legyen, és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Több ezer milliárd jut vasúti fejlesztésre. Újabb vizsgálatba kezd a kormány. Csalók próbálkoznak a rendőrség nevében. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a Kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper péntek reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Csapjunk bele ma is a következő etapba, amivel indulunk, Judo Lifrak, érkezik a Lej. Szuper reggelt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving on Me. Itt a 96-i Bass

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd fóráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkat részek elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Szintén hazai vonalon egy kicsit lágyulunk, érkezik egy nagyon szuper hazai dal, BSV Nagybogi követtel, Always Be Mine, és ezt a szerelmeseknek küldöm péntek reggel a 96 Ibiza FM-en.

0: 9.10 közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Váltakozó irányú forgalomra kell készülnötök a második kerületben Budán, a Szépvölgyi úton. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jöhet. Érkezik nálunk Akon és az Akon's Beautiful Day, hogy mindenkinek csodás péntek legyen, itt a 96-nél Bészefemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább, most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel, abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király.

Space FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Space FM. És nyerd meg a páros belépőt a Space FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Több ezer milliárd jut vasúti fejlesztésre. Újabb vizsgálatba kezd a kormány. Csalók próbálkoznak a rendőrség nevében. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a Kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper péntek reggelt és balesetmentes vezetést egész napra. Árpi vagyok már, és mondom az infókat hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárónál. Ez az info. Jól jöhet a közlekedésnél. Jön Molly-jei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shansie közöse, és az új klubsláger Shake It To The Max Remix. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ellenőrzés kezdődik a fővárosban, a fák locsolására hívnak. Ma tetőzik a hőség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Razziába kezdenek a budapesti rendőrök. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, a polgármesterek beszámolói alapján romlott a főváros közbiztonsága bizonyos területeken. Ezért a következő egy hónapra megerősítik a közterületi rendőri jelenlétet. A BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség egyenruhásaival egyaránt találkozhatunk a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozó helyeknél és rákos rendező környékén. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Több lehet most a covidos, országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítő anyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint Budapest több pontján és Debrecenben volt kimutatási határ felett az érték. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Bíkó ingyenesen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. Az országosabb bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Bíkó társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa. Hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Ma tetőzik a hőség, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Narancsriasztás van Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban és Jász-Nagykunszolnokban, míg Zalában, Vasban, Nógrádban, Hevesben és Borsod-Apóüzemplén vármegyékben elsőfokú a figyelmeztetés. Már is mondom a részleteket az időjárásról. A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instán is ment vagyunk, Beast FM Hungary-nél valat, úgyhogy dobjatok ránk egy lájkot, na meg kukkancsatok be. Jön a klasszikus 2024-ből Eminem és Döbörög a Houdini.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot mindenkinek, és óvatos vezetést egész napra. Érkezem már is a részletekkel hozzá. Forgalomkorlátozásra kell készülnötök a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jön. Érkezik Azaria, és pörög tőle az Okari. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg legezemből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja július 31. péntek.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Döntöttek az aszbeszt szennyezés ügyében, leáll a DÁP és az ügyfélkapu a hétvégére. Elmarad a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd fóráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
7: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebajtani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
6: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, parádés pénteket és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Tengeren túli kaliforniai vonal után megyünk tovább egy olyan hazai párossal, akinek a dala, hát nem mondom, hogy az apukák kedvenc dala, talán inkább mondhatnám azt, hogy rémáma. Ettől függetlenül mi nagyon élvezzük, igazi jó dübörgős, ilyen Bruno és Spak, vakmeleg, itt a Ibiza FM-en.

0: XFM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dalnak az inspirációja biztos, hogy egyfajta korrajz. Szerintem sok ilyen típusú lánnyal találkoztak a koncertek során, meg sok ilyen embert ismernek a saját környezetükbe. Egy görbe tükör a fiataltól az idősebb hölgyeknek is, meg a társadalomnak. BSV by Alex, jön.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 Bass FM-en. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Óriási vasútfejlesztés kezdődik. Feljelentést tettek a kréta rendszer ügyében. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A több ezer milliárdos Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban egy interjúban beszélt arról, a hazahozott uniós forrásokból újítanák meg a vasúti járműparkot és a pályahálózatot. Feljelentést tett a kormány a kréta rendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Folyamatosan fejlesztik a kórházi klímákat. Több mint 3 milliárd forint jut erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek, 19 helyszínen zajlanak a munkálatok, illetve további 25 helyszínt is beemeltek a projektbe. Adathalász csalókra figyelmeztet a rendőrség. Közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. A megtévesztő üzenethez egy linket csatolnak. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalon találja magát, ahol aztán kicsalják a banki adatait. Fontos, hogy ne kattintsanak a linkre. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella arra is kitért, a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás látható.
2: A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál Árpi. Már is megosztom a közlekedési részleteket veletek. Sávlezárásra kell készülnötök továbbra is a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Ez az info jön, hogyha itt pont dolgotok. Jön Beton Hoffi Léfra, Króbi 3-asa és az Off-White. Itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip-Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészeten After Party.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
5: Egy hónapon át razziázik a BRFK, többlet a koronavírus fertőzött. Figyelmeztetést adtak ki mára. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Razziába kezdenek a budapesti rendőrök. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, a polgármesterek beszámolói alapján romlott a főváros közbiztonsága bizonyos területeken. Ezért a következő egy hónapra megerősítik a közterületi rendőri jelenlétet. A BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség egyenruhásaival egyaránt találkozhatunk a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozó helyeknél és rákos rendező környékén. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. Hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Több lehet most a covidos, országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítő anyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. A Népegészségügyi Központ szerint Budapest több pontján és Debrecenben volt kimutatási határ felett az érték. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Bíkó ingyenesen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. Az országosabb bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Bíkó társalapítóját kérdeztük.
6: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa. Hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
5: Ma tetőzik a hőség, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Narancsriasztás van Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban és Jász-Nagykunszolnokban, míg Zalában, Vasban, Nógrádban, Hevesben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú a figyelmeztetés. Már is mondom a részleteket az időjárásról. A kánikulát ma eső, zápor, zivatar követheti. Sok napsütésre számíthatunk egész nap, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A déli szél néhol élénkülhet meg, a csapadék pedig késő délután érkezik erős hideg fronttal. Késő estére 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is szeles, záporos időre készülhetünk, de 30-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper pénteket mindenkinek. Telefon, SMS, Viber 0620 96 499 99. Írjatok, üzenjetek, vagy hívjatok. Még egy rövid ideig focilázban ég az egész világ. Ennek fényében érkezik a következő dal, Will.i.am Taboo. Dübörög az East LA.

0: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, hanem vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, nem, nem, soha többé befejeztem.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Azt nem lehet mondani, hogy Afrikát nem tette föl a térképre a következő dal. Ez már jó párszor előfordult, de például Burna Boynak ez eszméletlen komoly reklám, hogy alig egy hónap alatt több mint 400 millióan kattintottak a világbajnokságra írt dalával, amelyet Shakirával közösen jegyez. Nem ezzel fogunk tovább menni, de szerintem sokat fogunk róla még hallgatni. Viszont Burna Boytól érkezik a City Boys, itt a 96 Base FM-en.

stay blessed. 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Száguldunk tovább egy amerikai ifjú előadóval. 2023. augusztus 18-án droppolt a dal, 55 millió körüli megtekintéssel bír. Nem azt mondom, hogy mindenhol tarolt, viszont van egy nagyon kellemes vibe, amivel magával ragad. Minden mellett egyébként csak az Egyesült Államokban egy dupla platinát azért elért, viszont tényleg egy igazi jó kis party track, nagyon pozitív vibe-val. Jön Paul Russell és a Lil Wu-Tang. Én már vele búcsúzok, hétvégén Tali, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Bizz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamuhádát.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Itt az újabb fejlemény az aszbeszt szennyezésről, átalakul a szakképzés, leállnak a kormányzati informatikai rendszerek. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd fórház nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő 2 napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, sziasztok, Faragó Janka vagyok, és mindig azt érzem, hogy a hét legnagyobb lehetősége a péntek, menjünk rajta együtt, szól a méreg.

0: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Beton Hoffi, akinél mindig az az érzésem, hogy úgy ír szöveget, mint hogy a panaszkönyv lenne, teli rejtett utalásokkal. Itt a 96.4 Bills FM-en, a kedvenc rádiótokban szól a Parasonic.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Judo és Dash közöse, akik arról írnak, hogy vannak egyszerűen olyan személyiségek, akik megkövetelik maguknak a figyelmet, úgyhogy ha úgy tetszik, akkor kiterítik a vörös szőnyeget. Ez a Diva. Meló, meló.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: 0620 96.4 99.99. Ez a Viber számunk, mentsétek el, hogyha eddig nem volt meg. A következő órában pedig számíthatok Doja Cat-re. Itt lesz tőle az Agora Hills.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja: Július 31. péntek, 22 óra, Budapest Park, nagy tánctér. Újra jön

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, tudjátok, egyre nagyobbat mennek azok a videók, hogy hazai előadókat kérdeznek meg, hogy kik a kedvenceik, és rendszerint sokan nevezik meg Manuelt. Érkezik ő a négy jóval.

96.1 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Érdekes, hogy ez ad ahhoz, K. Kevinnek nem kellett koravén vibe-okat, Ellen Juniornak pedig tínédzser érát produkálni, hiszen mind a ketten egyetértettek abban, hogy így fogja asszalni a csavargó.

96.1 Bész FM, Repipe R&B. Nem azt mondom, hogy a nyári fesztivál szezon kellős közepén ezek a leggyakoribb gondolatok, amit Cideni a következő dalban elhint, de azért néha kell, hogy legyen olyan időszak, amikor elgondolkozunk azon, hogy vajon mi vár ránk, miután itt ennek az egész földi sztorinak vége. Nektek megvan? Itt a Bészen, szóval ha elmegyek.

0: Én viszont maradok itt veletek a következő 260 percre. Faragójankának hívnak, és szívesen várom a Viberes becsekkolásokat, BSV-vel, Bye Alex-tel pedig rátok hozzuk a lidokaint.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, tama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Refi Pappa R&B, érkezik a Follow the Flow, de ez a dal nem egy klasszikus szerelmes szám, hanem egy generációs pofon. Arról szól, hogy gyerekként mindig legyintünk a szülői tanácsokra, és aztán nagyon idegesítő, amikor felnőttként sok mindenre rájövünk amúgy, hogy úgy volt. Ezt most tényleg kimondtam?
3: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Bass FM, Rappi Pep R&B. Ja, hogy véletlen az enyém lett a nagyobb pohár. Egy kicsit mindenkinek maga felé nyúl a keze, nem? Tifu, Marics, Peti és a Schwindler.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Az emberek szeretik a tündérmeséket, és mindig a happy endet keresik, ezért gyakran, hogyha egy férfit és egy nőt látnak a színpadon, akkor tovább szövik, és mindenki nyithatna egy egyéni pletykalaposztályt. A kedvenc rádiótokban BSV Nagybogi, és az Always Be Mine.

0: 96.4 Bész FM, Repipepe, R&B, Faragó Janka vagyok, és nálunk a készültség a 100%-os a következő órára. Minden, ami Repipepe, R&B nálunk lesz. Érkezik Dash a Winnie Pooh-val, remélem, hogy jöttök minél többen.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bész FM bemutatja július 31. péntek.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rappi Peppe R&B, érkezik Cardi B, aki ezzel a számmal közel 7 év után először tért vissza a szóló rap dallal. Addig mindenki azt kérdezgette, hogy hol van. Ő meg csak annyit válaszolt, hogy

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromag Gang! 964 Bass FM, Rappi Pepe R&B, érkezik Kendrick Lamar és Travis Scott alkotása. Amúgy Travis ezt a dalt eredetileg a saját félelmeiről és szorongásairól írta, és közben akkora sláger lett, hogy már több mint 1 milliárdos streamnél jár. A híres refrént pedig elvileg egy évig csiszolgatta. Na ennyit az állj, egy nap alatt összedobtam cuszról. Itt a Goosebumps. 7:30 in
2: I get those goosebumps every time.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ilyen menő trekkeket hozok, mint a The Real Slim Shady Eminemtől. Itt a 96.4-en.

0: 96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy ne maradjatok le a menőbbnél menőbb trackekről, mint például Future-től a Mask Off. Pörög is a BFM-en.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Spitty.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Jack Harlow nagyon korán kezdte. 12 éves korában kezdett el rappelni a Guitar Hero mikrofon és egy laptop segítségével. Így vette fel a zenéjét, amit CD-re írt, és $2 árult az is.

ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: a Blink, a Kumán, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Azonnal folytatjuk. Egy igazi vagány Boss Girl-lel. Ő nem más, mint Shinsea, és ez lesz tőle a Boss Up. Itt a Biz-en.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy igazi kemény csajjal megyünk tovább, ő Glorilla, ez

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B 2000 nyarán droppolta a Snoop Dogg a The Next Episode című dalát. Ekkor a Billboard 100-on a 23. helyig jutott, ami egyébként egy rap trackhez képest a

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Az Instagramon sok előadó művésznek van saját csatornája. Ide picit személyesebb dolgokat szoktak beírni, Pifu például részleteket az új dalából. Ha gondolod, csekkold, érkezik ő Marics Petivel, Schwindler a B-szán.

98.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott kipipálhatja a széles vásznon való szereplést is. Nekem volt már szerencsém látni az Odüsszea című filmet, amit konkrétan ő nyit meg. Szerintem érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon jó. Érkezik ő is, Drake, Sicko Mode.

96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig beletek itt az éterben. Pörög egy Grammy-díjas track, ez az Industry Baby, Lil Nas X és Jack Harlow előadásában, itt a 96.4-en. Take 10 seconds to 10.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, amit a bulikban is nagyon szeretek játszani, ti pedig felrobbantjátok rá a klubokat. Ez a Tip Tip Dash-től, Young Fly-tól és Azariától, itt a Bészen.

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 Víz FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú haladás a Petőfi hídon a budai oldal irányába, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez a Budán vagy Pesten, Brunótól és Paktól. Itt a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Madonna The Weeknd segítségével egy új rekordot állított be, méghozzá azt, hogy 4 különböző évtizedben is volt top 10-es dala az Egyesült Királyságban. Az a dal, aminek szerepe volt ebben, nem más, mint a Popular. Érkezik The Weeknd, Playboi Carti és Madonna, itt a BFM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Már is folytatjuk. A következő órát az Agora Hills nyitja majd Doja Cattől. Itt a Beats-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Hazai pályán megyünk tovább, ez a Dohánybolt Beethovitól. Itt a Bass-en.
1: Dohánybolt, tízezer, nem iszom, csak vízezer.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Ant írta meg nekünk, hogy az Üllői úton időszakos sávlezárás van, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked Manueltől a négyút, a Biz-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Larónak teljes az élete, amiért eszméletlenül hálás. Sikeres, nemrég született meg a kisbabája, boldog párkapcsolatban él. Pörögjön tőle a Gayet, Ice Spice-szal közösen, itt a 96.4 BFM-en.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Imrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Itterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Na most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Vári megjelindít BZ-től és Rézművestől. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a

0: Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Visszafem, Rappi Papa, R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek van, és ez sok mindent jelent. Többek között azt, hogy egy jó meleg napunk van, a másik pedig az, hogy 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 964 Visszafem hivatalos mix műsora, DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel egészen éjfélig szállítjuk nektek a legjobb mixeket. A folytatásban Kid Ink-kel megyünk tovább, tőle is Dead Wrong című dalával, itt a kedvenc rádiótokban.

0: kék a bók.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Desefi utcában. Nagyon szépen köszönjük, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkeznek a folytatásban Valmárék, Tomival kiegészülve, ez pedig közös daluk a Valencia, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-99-99-es számon. A folytatásban BSV Ékel és Nagy Bogi közös kollabjával megyünk tovább. Ez az Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy újabb óra, nincs megállás. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 BSFM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszunk mögött köszönhetjük DJ Nest, DJ Venomot és jómagam Revolution is egy 2 órás set erejéig. Itt leszek veletek 8 és 10 között. Folytatásban pedig Eminem érkezik, és legújabb albumáról pörög Houdini című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val, tőle is szóljon Sötét című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legtöbb

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Tudod mi a 96.4 Bass FM rap? Hip hop. És R&B. Rap, hip hop, R&B.

Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul egészen éjfélig a Superfly Radio Show DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel itt a Bass FM-en.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

96.1 Bass FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nash, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 órá és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam, Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom. Most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en. Na gyerünk!

98.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 98.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: menni még hozzá, érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Place for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani azt, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemez játszunk mögött 10 és 11 óra között, DJ Dash, hello.
1: Szervusz, Rebo, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát most egészen jól indulunk, de mi lesz
1: teljes mértékben.
0: Jó van, egyébként ez így szokott lenni, Nesse, hogy nagyjából megérkezik, berúgja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 10-5 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát mi ezt így csináljuk pénteken. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Hát ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Hát elszabadult a pokol, mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá, menj a Superfly Radio Show.

96.4 Bass FM. Rap.

0: 96.1 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között, DJ-nes.
1: Oh, yeah.
0: Jó, azért egy DMX után maradunk a D betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, és valahogy rajtam maradt ez a hip hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, ennek örülök, akkor megyünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio.

0: 94 Bass FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, Alisa lemezjátszó mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között DJ Nes, telefon SMS Viber tudtok nekünk üzenni, 0620 96 4 99 99. Van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább.
1: Ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen. Pörgünk tovább Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól látom, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
1: Igen, úgy gondolom, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni.
0: Lehet, nagyon lehet. Anita, rázd meg!
1: Anita, rázd meg!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. Nonesh, mivel zárod a szettet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy ezért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-ral kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés még jó pihenni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 98.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 11 és éjfél között, DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Egész ütősen bekezdtünk, kérem tisztelettel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vajon, mert az ismervén téged, mindig egy kis csavar tesz bele, vajon az eredeti, vagy mi lesz ebből?
1: Lesz bizony benne egy pici csavar, ugyanis Beyoncé karrierének a legelejére ugrott.

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Venom, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, egy jó kis Lloyd Banks, csak nem.
1: Lehet kiabálni egy picit, hogy G-G-G-G-G-G-Unit, ugyanis Lloyd Banks-szel folytatjuk, na meg persze 50 Cent-tel, és visszaugrunk egy olyan időbe, amikor ők még nagyon jó barátságban együtt dolgoztak a stúdióban folyamatosan, és hát ennek az eredményét halljátok most itt a 96.4-en. Hands up! Yeah. Yeah.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább?
1: Az előbb emlegettük a G-Unitot, és hát volt egy olyan időszaka a csapatnak, amikor még The Game is velük együtt rappelt, úgyhogy most ő következik egyenesen Los Angelesből, itt a Bass.

0: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken 11 és éjfél között DJ Venom, aki kíváncsi vagyok, hogy vajon mit fog játszani nekünk egy jó Beyoncé dal után.
1: Az R&B királynője után egy picit átugrunk a hip-hop vizekre, egészen pontosan a londoni hip-hop csúcsáról érkezik óriás kedvencünk,

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jomagab Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit kiváló zenék és mixek nélkül, ugyanis 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza a nótátokat. Na de vissza a mába, vissza a valóságba, nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Venom mivel is zárja a szettét, vajon mivel is?
1: Az egyik kedvenc Jack Harlow trackemet is tartogatom nektek, még a mai mix végére, viszont előtte érkezzen az a Beton Hoffi, aki 2026-ban új lemezt fog megjelentetni, amit nagyon-nagyon várunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Most egy picit visszaugrunk az időben, a második mixtépjéről érkezik a Tiszalök, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Maybe it's a drum bag, yeah.

down in the deep. Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: Bézefem. Következő
1: megállunk. Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb az.
2: Ja, ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A bling.
1: A Kumam. A Cimbim. Ja, az nem.
0: Az new school.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éve

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

fok. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.